0: Az Értelem és Érzelem című filmből hallottunk Patrick Doyle kompozíciót, ez volt a My Father's Favorite, Tony Hymas játszotta zongorán tulajdonképpen a dallamot, illetve szólót. 4 perccel múlt 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Idén emlékeztünk rá, június 4-én, hogy 50 éve hunyt el a színész király, ahogy emlegették, Latinovich Zoltán, de azért mondom mindezt, mert 1931. szeptember 9-én Budapesten saját elmondása szerint nagyapja Gundel Károly éttermében éppen Kródi Gyula bácsi asztala fölött született. Már 3 éves kora óta szavalt, nagyon fontosnak tartotta a versmondást, a megformálással kapcsolatban idézem: gondolatom az, hogy az előadó művésznek magát a költőt kell megjátszania, vagyis az alkotás hosszú folyamatát kell olyan röviden összefoglalnia, mint maga a vers. A költőt kell életre keltenie úgy, ahogy ő a költőt a mű első élményében, az alkotás küzdelmében elképzeli. Egy József Attila verset hallunk Latinovich Zoltán előadásában, majd zongoradarab következik Rossini Öregkori Csinytevések című sorozatából.
2: Le vagyok győzve, győzelem, ha van, de nincs, akinek megadjam magam. Úgy leszakadtam minden más világról, ahogyan lehull a gyümölcs az ágról. Szurkálnak, óvnak, tudós orvosok, írnak is nékem, én hát olvasok, s dolgozom, imhol-e papírhalom, a működésben van a nyugalom. Én állat volnék, és szégyentelen nélkületek, kik játszatok velem. Köztetek lettem bolond, én a véges. Ember vagyok. Így vagyok nevetséges.